Alô? Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu.